yesu kristo ba wo nkyɛn apane ma yareɛ bi ada wo so bi yɛtu akɔ amane ne yɛwɔ so yɛtu akɔ bɔyere yɛkɔre wɔkɔ sɔmegye wo ntafoɔ sɔmegye wakɔntio mofɛmae sɔmegye dɔkapata ne bakɔ mere bakɔ ampana papa ne wogyina kyerɛ no sɔmegyina hɔ